0: fúj! Itt ebben a tajtájám, a curuám, a narúám, te kaumáfa!
1: Ki vagy?
0: Itt puta! Itt a kucsú, a kanatekára! Itt a kávon a tanátára! Ebben a hárján a te vál kirakottam! Kutak a hárjáró a tetei nagy terang idej! Ragát a hima! Me báci! Me báci! Ebben a lejtelnek kávon a tanátára! Mutsu nake mai o te nōtsi!